Pendant qu'il m'explique. In your one infant, in quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepant. Intimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepant.